Dedek van a botomba, rózsaja kalapomba, állj! Aki akar verekedni, most álljon ki, botot vág.

terjedelmes vérzés, a nyálka hartyanat, megragadás nyomok, a karom, szép-szép beduházás.

Podcast. Kockok vezetve nyomatom el, kaskos rív, magasból zuhanáskos.